0: Kutschat esser, viele hechke zora mut, och am la mer.
1: Chiflindoro, migma itles, migma elgen, hoj ha vär. Chiflindoro, migma itles, migma elgen, hoj ha vär.
0: Elgen hozzám, óbe kedves kis, ha őri száztatár is. Jöjjön, gyorsan, miért nem jön már Istenem?
1: Vár szegényke,